Fejátóci, un tavai színok, kihen a vészta magoma, néhi olyan. Néhi olyan, néhi olyan, ég tóci, kautna mahoma, hát simona, ég van, nekamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.